0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorplakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió! Csak neked!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

Hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

Listen! Do it with me!

ilyenben csak csapatás, és tömegveretés, csak megnyomod a gombot, és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Rapper DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Hungarian Web Radio Station.
6: Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

You know what? I don't know.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontja miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris Anel.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Sziasztok, szuperek! Én Gregas vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szubredi.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Yeah. Hyper, hyper.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádióban.

Köszönöm szépen, hogy a spöldakok mindenkinek kellemetesen. Szép péntek este felét kívánok! Kettő órában kicsit funkozunk az emlékébresztésre, itt Boriszkát halljátok, élem egyenesben, nem pedig Görvén. Mondok egy sört, és hát kezdjük kiheverni az első pár napot iskola kezdésből. Című nagyszerű történetet. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, és egy jó kis Tomjon szállalkodás az elején Blockrammal. Nyitjuk a sört, az a Dancing Oval. Hallgassatok minket, mert az jó.

Kecsőre ricskoztatok magamnak. A gyerekek, mai nap így, hogy van már órarendünk. Ember még órarendnek így nem örült egyébként, tehát hogy még így benne minden óra, nagyjából lehet tudni, milyen órák lesznek, és vannak ilyen lukas órák, és nem tudom, hogy gyerek ott mit csinálnak, hogy kirakják addig utcára száradni, de... Tehát ilyen korlátozó dolog, hogy igazából ugye már 2 óta van tanítás, és így 2 idő után tudtuk meg, hogy egyébként ilyen órák is voltak én.

Hofjónak az önnek köszönöm, hogy aki ezt fejük kikötőben áll, egy vitorlás írja, de először éppen Keszterről jelentkezik Balatonpart, bizony, egy szevasz, Hofjóval, Kolozs Imi úrnak is kellemetesen jó estét kívánok, és szuper hallgatókat kívánok nekünk, hát igazából, ti már itt vagytok, akkor ez már rossz nem lehet, a Bandesz úrnak is vidámat, és remélem, hogy ő most már nem heges, hanem csak hallgatózik Csorvástól, üdvözlőd, gyertek hallgatózatok, mert hozom a funkot, mutatom a funkot. You started this the fire, na ez egy Ghostbusters muzsika.

Várjátok ugye, hogy mennyire jó bakisztam, ugye a keddi nap folyamán hittem azt, hogy folyamatosan hétfő van, így millió írtatok, hogy gyerekek eltévesztettem a napot. Azt képest, hogy a hetesé villam eltalálni, néha gondok vannak az időpontjaimmal. A gyerekkorom óta bennem van, és rájöttem, hogy miért van ez. Hát az idősebbek emlékeznek rá, hogy volt nekünk ám egy nagy ünnepi a munkaszöldi napunk, november 7-én. Ünnepeltjük a nagy orosz szocialista forradalmat. Ami van meg, október 23-án volt, csak ugye akkor még a paloszláv naptár szerint kellett hát tulajdonképpen egy ünnepelni. És ott egy kicsit változott a kergesféle naptár, hogy áttértünk kis csillag, hogy mi lett a vége a történetnek. Úgyhogy október 23-át november 7-én ünnepeltük, tehát így az így maradt, tehát... Na, munkaszöldi nappal volt a baj, csak ugye nagy októberi forradalom, és akkor az így novemberben ünnepelendő. Az ordini képzavar, és szerintem én akkor valamilyen szinten ezt bevonzottam magamnak, azóta dőbaló minden. Na, most, hogy kitomáltam magam, really like my dust, egy kis botleg, jön a dal, ez a pop, ez az muzsikája.

az képest, hogy majdnem duplán emelkedett az ára, legalább szar lett, tök jó. Na, egyébként megbeszélünk 0670459995, és van nekünk egy mobiltelefon számot, Boriskács 0632 19 48 07 rúpisán.

Szabónak is kellemes időt kívánok, így nekem, hogy jövés megnyitom most már a hétvégét, úgyhogy kedves, kedves egészségedre. Egyébként mi van az asztalon, vagy a hangfalon, azt teljesen tök mindegy. Nekem van, amikor a macska szokott ott lenni. Ami egyébként mögöttem fekszik hátra, hát esek rajta megint marcipán.

És itt annak is kellemes szépen, hogy kívánok, köszönöm, hogy velünk vagy, vagy szépen tényleg szép estét. Hát a naposkás most már lejje van pont a pofámba vele, de csinálok a sötétítésre valamit, árnyékolok, ezt így mondják a menők, nem? Na, Konkigor!

azon érdeklődök, hogy hogy én kevesebben tudok mostanában lenni, ugye tényleg olyan projektjeim vannak a melókban, amikkel ott is kell lennem, nem elég csak otthoni jelenlét. És hál' Istennek a Szentan is kitolódik, mert hogy hál' Istennek még van jó pár lagzi is, amit még csinálni kell, illetve DJ-skedni rajta, hangosítani meg ilyenek, és hát azért meg köszönöm egyébként mindenkinek, aki felé személyen a gondolt, hogy a legszebb napján ott leszek és muzsikálhassák. Isten tartsa meg a szokásotokat. Mondanám viccesen, hogy hogyha nékem sok pénzem lesz, odaadom a Boriszkának. És jön a champagne nóta! Get off that thing!

Úgyhogy diszkókömbös vennék, és itt hasz köszönje meg. DJ Súr Imrének és a Jazzy Rádió nagyszerű műsorának, és természetesen a fantasztikus diszkóboliknak és a Funky Patricknak a házigazdájának, illetve DJ Simonnak, aki már jó ideje Amerikában él, akik megkedveltették velem ezeket a musikákat, ezt a stílust a funkik mellett, mert a második számú kedvencem. Akkor játszottak ilyen zenéket, amikor mindenki tolta a dancefloor-t orvérzésig, mertek más csinálni, távol nőtt.

0: takarít, kitakarít a katika, seper a bige. Beteszi a kakikát a kukaterébe. Ciao!
1: Elég adódni is, hogy már régen is elég hülye voltam. Adódni, csak nem volt az állapotom. Nem, ez nem baj. Ez itt a Super DJ Radio.

És mondjuk gondja szólnak a műtet, és természetesen Zsolca úrnak is kellemetesen jó estét, és természetesen hölgyek révén igaz, nem előre, de most már mondom, hogy itt van velünk Encsika, akinek majd fülel, mint mindig gyönyörű, szép péntek késő délután. Kor estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak, kedvezzen hallgatás nekünk, jó adást neked, Kuscsika, Encsika, szia! Jó hétvégét neked előre is, lassan már azért benne vagyunk itt a hétvégében, Kickdown már is nyomja! Lay a love, ez egy számtén. Vagyunk itt a hétvégében, Kickdown már is nyomja! Lay a love.

valami kellemesen szól a zongora. Adja a zenét, ahogy kell. Jó kis grand piano. Hideg mutáltam ettől. Na, Pistolán a kellemes szélem, hogy végre nem melóban hallgat szívességet mindenkinek neked is volt. Köszönjük szépen, kedves Pistoló, hogy velünk vagy. És itt van kis Alexandra, kedvesek, egy fényképet kaptam. Étel készül ott. Látom, ami bográsféle dolog van. Jó éjszágyat kívánok, kedves Alexandra, Szandi. Egyetek, igyatok, ne bánkodjatok itt a hétvégen. Show must go on.

hagyos modern azért. 70-es évekbeli vibe marad. Funkhausen. Éjszakai élet nightlife. Nagyjátok Kolonyán pedig, ez a Mark Russo, aki az Ultimate Stompot jegyzi, imáron 2026-ból.

Hello, Santo Pascal! Talán egy emlékszem, és az akkor annyit mondok, 80-as évek monotikus ennek, hogy Falco. Talán jobban megvan. Az úri ember, aki hát tulajdonképpen kicsit megrepomálta a popzenét. A Der Kommissar című dal érkezik most, azért sok mindent köszönhet neki, a Cancer-tis alapját, meg ilyeneket is. És a legdurvább egyébként, ugye ő egyszer már visz, egyszer még visszatért a Viva az a fényba a 90-es években, és kvázi hát megálmodta a saját halálát, hiszen egy balesetben hunyt el, és az Out of the Dark szinte pontosan erről szólt előre, kicsit így ezt.

éppen átaszabadítottam ezt a zenei perverzióimat. Amit jöld! Kodis Nándor úr, szavasz, hogy a mindenki vége van, mert a hétnek nem jut eszembe semmi hülyeség, elparadtam a héten a sok gyökértől, és gondolom nem az erdőben tartózkodó lánok az aljáról beszélünk, meg is értelek egyébként. Mondjuk úgy, hogy a szellemileg ingoványos táptalan álló emberekből nekem is kijutott a héten, úgyhogy... Jópián, akkor maradj velünk így! Aztán majd hülyeskedünk, amikor éppen eszünkbe jut. Szellemhoz kedves kodiszóval, és persze neked is jó hétvégét!

ilyenkorosan, amikor az DJ-s táncol, már amennyire táncok lehet ugye hívni, szoktam mondani a mosógép táncolás, fendig fog a üzemmódban, de ezt mindent tudom csinálni, úgyhogy... Úgyhogy én így táncolok, hogy beleszakadjon a mondat vége.

0: Tuatta irány. www.superdjradio.hu.
1: Na benne az egy sorában. Adom a Trollgár Funkot nektek egészen 20 óráig. Következő dallal kapcsolatban nekem van egy ambivalenciám, igazából nem a dallal, hanem a stílussal. Nem nagyon szeretem a táncos filmeket ugyanis. Viszont a táncenei filmeket, ami ezzel kapcsolatos, annál jobban a zenét. Miért gondolok egészen pontosan, tehát én ettől meg tudok őrülni, amikor van valamilyen konfliktus férfi és nő között, vagy csapatok között, és akkor eltáncolják, nem összeverekednek, táncolnak ott helyette. Ez mennyire életszerű, nem? Tehát nem tudom, valaki látja a Grease-t. Tehát ugye a... mit tudom én... nekem férfi kell, ugye arra vagy akár a Summer, ami bármelyik dolban, való részben, ezek egymással feleselve táncolnak, nem megdumálják, vagy leverik egymáson, valamilyen eltáncolják. És tényleg mennyire életszerű, nem az, hogy megy az utcán egy ilyen csávó, szemben egy nő, és akkor elkezd neki énekelni, a nő meg elkezd visszaénekelni, és csak megjelenik egy villamos, és a kidolgó emberek ugyanúgy énekelnek velük együtt, tehát mint a tudnák a szöveget, meg még tercelnek rá, érted? Tehát ennél rosszabb nekem egyébként csak az operett. De tetszik, nem tetszik, én gyűlölöm. Hát az milyen már, nem? Hogy elkezdenek féltékenykedni egymásra, oda megy, Otellóza, Desdemona leszúrja, és azt is nem hal meg, hogy leszúrja, hanem még fél órát énekel utána. Már azon gondolkodtam, én fogom leszúrni, menjünk már oda valahogy. És valahogy így nem lehet. Úgyhogy nagyon igazából a Jankovics úrnak, hogy operettenettenettenettenettenet. De azért az nagyon szerettem. Van egy feeling? Egy kis flashdance.

ha már ugye természetesen péntek van. Ugye Exibőnek is kellemes szép estét kívánok, és ja Istenem, 4000 év az annyira még talán nem, de mennyi fontosabb, és nyilván ezzel ezer évvel nincsen kapcsolatban, nagyon-nagyon boldogságos öltösnapot szeretnénk kívánni Králinak, ugye Exibő kedvesének. Kedves Králi, engedd meg, hogy akkor nem csak a magam nevében, de Tibor barátom nevében is itt is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked. Remélem Tibor is annyira elkényeztet téged, mint az őszüda napján volt, hogy ugye láttam elkényeztetve határon innen, határon túl, úgyhogy lehetek szépek egymásnak is. Természetesen hölgyeknek mondani szokás, 18 év plusz száfa minden hölgy. Nagyon-nagyon boldog születésnapot, kedves Králi. Köszönöm, hogy itt vagytok, kedves Bilek Tibor. Ez a még van üzenet, kellemes szép napot, hét délután mindenkinek, így a Kanesz úr. Erre hétre már én is végeztem, kitartás mindenkinek, akik még dolgoznak. És hogy sok sikert kívánnék a vasárnap Budapesten megrendezésre kerülő félmaratoni futáson, és remélem van még olyan személy rajtam kívül itt, aki ott lesz a futáson. Ez is nagyon remélem egyébként, mert nagyon-nagyon-nagyon jó ezek a futások. Néha szoktam nézni a tévében is, óriási erő, kitartás kell hozzá, nem csak a maratonon, hanem ugye minden, ami hosszú távon futon. Úgyhogy hát természetesen a félmaratoni futáson is sok-sok sikert kívánok a magyarországi filmindulónak. És természetesen remélem, hogy ezt te is nagyszerű élményekkel, egy fantasztikus drukkolással készülsz. Örülök, hogy itt vagy velünk te is. Jó szórakozás majd a versenyhez, és a Crazy Bizon folytatásban

Kérdés szépen, van egy dal, amit van zenének, akkor tehetem, valami percben mindig játszom, mert nagyon-nagyon illeszkedik a jó, kellemes, gyönyörűséges csúcspontot. The Love is in the Air! Úgy akár lehet szeretkezni a levegőben is, ne essünk nagyot arra, azért vigyázzunk, jön a szólbocsapata, és a dal, amit én nagyon szeretek.

kedves számomra mindig 0670-45 95 és Boris Cash hívva mindig 0632-1948-07, ha bulit akarsz. Paris Latina! Ullabókos évek van! Presence! Épp pedig egy újabb funkos alap!

Nes vėl kas nama kėdės to, kad reikia džiūrį zautanų, nakis kenama stipės, tai todėl iš nek, jums gyvena iš mirtinių, ozan ir gyvena kvindan kinek, et nem vėl amazan išim problemą, bianus, balas, už balas, janus, es iš tom eldönteni, ettől függetlenül, hogy kell a tapasztat írja János Balázs úr, hát hello, hello, én adom nektek a jó tapasztalatokat legalábbis, a kellemeseket, és itt van velünk DJ Simon kollégám is, aki a tulajdonképpen 8 órától érkezik majd pontosan, és őt is hallhatjátok majd neki, és köszönöm szépen a kedves szavakat, haladunk tovább! Elmogadásban utazunk, emléket ébresztünk, úgymond Kulandi Gang, és egy kellemes újraértelmezés a Freshből.

1991-et a fresh ezen óta. És időkre is az dolog, én szerintem nem fog rajta mondhatnánk, hogy az idő. De rólam elfelénk, folytatásban már adja is, hogy mi várható, Clubhouse vagy Clubhouse. Következő példa mondjuk, hogy jön az Infalling Tour.

kimaradt egy információ nekem, amit mindenképpen akartam nektek mondani, hogy meg szerettem volna veletek osztani. És akkor ezt ugye nem csak szemlélődője lesz ennek a félmaratonnak, hanem bizony le is fogja futni, legalábbis tervezi. Hát, hogy tavaly októberben ő már nevezett, és ami egyébként azért nagyon fontos, azért dicséretes dolog, mert ő alapvetően nem egy olyan munkát végez, ahol ez a sportolás mondjuk úgy, hogy megoldható hosszú távon, még akkor is, hogyha ez hosszú táv futás, mert egyébként kamionos, úgyhogy ezért nehéz felkészülnek, és szerintem kamionosként dolgozik, azt tudja, hogy hát nem nagyon van idő másra. És hát azért relatíve kevés kamionos ismerünk, aki egyébként mellett a hosszú táv futó, kivéve azt, aki elhagyja a kamiont. Na, viccen kívül nagyon-nagyon drukkolunk el ezt innen, és hát nagyon remélem, hogy bármilyen eredmény lesz, megosztod velem, és lehet, hogy egyszer majd egy kis interjú keretében lesz, egy picikét majd fölelevenítjük, hogy miért is kezdtél lett a futni, és hogyan lett idődre, és hogy sikerül mégis erre fölkészülni. Előre is köszönöm, hogy ezt megoldhatóvá tudjuk majd tenni, hozni a folytatásban. Ez a Get Loose Now!

Egy szakmabeli drukkol bizony, hajrá, sok sikert átadtam, és igen, sokan vagyunk ki, nagyon örülök ennek egyébként. Akik drukkolunk, és hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Vagy én szoktam mondani, két és láttam, hogy persze szó fejlesztő értelmében,

Talán még nem mondhatom bizonyossággal, hogy teljesen eldőlt a dolog, de van esélyünk, egy új kollégát fogunk köszönteni, aki nagyon-nagyon-nagyon friss tudással van, még nemrég kezdett az egész dolgot, nagyon szeretne közünk tartozni, és én a demóból, amennyit meghallottam, én egy nagyon nagy igent adtam neki, pontosan azért, mert még kiszaladtan gyémánt mondhatnám itt, hogy eredeti, hiteles az arc, és kifejezetten egy ilyen kontraszt lehet azokhoz a műsorvezetőkhöz képest, akik ugye tipikusan már ilyen stúdió szinten nyomják a komfort, meg a zenélés, meg ilyenek. Viszont nagyon jó, szerethető, és mondhatnánk úgy, hogy kicsit ilyen történetmesélős. Nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus az ornál, úgy teket. És János Balázs úr, innen is hadd drukkoljak neked. Remélem a többi kollega is egyetért azzal, hogy megadjuk az esélyt, vagy hát a főnökség megadja az esélyt neked, én mindenképpen bíztatlak. Nagyon szépen kérlek, hogy továbbra is eszedozat járt, hogy ne ragadjon rád a konvenciózussága, mindenféle modorossága.

szerbe gős konfellása. Ha nem maradj eredet szívem, olyannak is az jó lesz. Na le! Singlenünket nagy osztályt jön egy kis hip-hopos megoldásban egy Block & Roll-nóta. Swing and the R.

És látom, hogy kinevelődik a fiatal kultúra, és Bőrdi Szabi nem megy a hülyeségére a szomszéd, mert látom, ilyen plotnik, amiket tulajdonképpen sütésre szolgálnak, de erősen hasonlítanak. Régen volt ilyen Disco Lady nevű lemezjátszó, teljesen úgy néz ki, ez a kis elektromos melegítő készülék, és a kis piú leplébe keli a szettet, aztán persze a Szabi barátom is elestő, és hozzáteszi magáét. Egyedül figyeljetek, hogy nehogy állam alá helyezzétek, mondjuk kicsikét forró lesz a talaj a kezetek alatt. Jó pofák.

Kolosimra vannak kiállni, aztán jó értelmet kívánok az étre, és láttam ott egy ilyen kőbombi is befigyelt. Imenó, nem tudom mennyire szereted az ilyen érdekes sörétadokat. Azt mondtam reklamokat mondani, de hogyha szívesen megkóstolod a meggyes söröket, én nem vagyok oda az ilyen édesített alkoholos sörökért, de most kezembe esett egy nagyon-nagyon finom kalapszőr, úgyhogy kivetesen hadd ajánljam, és hívom fel a figyelmeteket, a First Crap Beer Kft. Sör, és az van ráírva, egy nagyon nagy megy van az elején, és az van ráírva, hogy easy sherry, tehát easy megy, 5%-os alkohol tartalmas ital, ez nagyon finom. Nem tudom ki, hogy szereti a belga mesőt, hasonló az ízállaga, másféle klapsör, és természetesen nagyon-nagyon fontos dolog, hogy magyar terméket iszunk, úgyhogy külön valami mellé fölcsörök azok ezzel.

Kiválóan folytatja 20 órától. Tartsatok vele és anyám a szíves figyelmetekbe. Ami semmiképpen nem akartam kihagyni ebből a szerzőről, pedig a Soul Nation Kegyos Kondosan. Ez a Beatles-i sokféle verzió van szó, talán így ritkábban.

akkor a következő műsor a záradalban szólnak. In Only Takes a Minute. Ezen megköszönöm a szíves figyelmeteket, ne felejtsétek el, hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben, jó hétvégét kívánok minden kedves kollégának, hallgatónak, szép lányoknak, nem annyira szépeknek, akik nincsenek is, mert minden lány szép. És természetesen köszönöm, hogy minket hallgattok, kedves hallgatók. Ezt mondani szoktam, legyetek jobbak, mint én. Továbbra sem lesz ez nehéz, Boriszkát hallottatok az elmúlt 120 percben. Szevasztok!

0: and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagyék Pesegel, oh yeah! Csodálatosan, na még egyszer, csodálatosan szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Én Boriszkának köszönöm szépen a két óráját, és így csodálkoztam is így napközben, hogy beírt a csoportba, hogy beállok 6-tól. Hány nagyon kész? Valamit szívni fog az öreg, de aztán nem. Tényleg beállt 6-tól, és neki állt zenélni, és jó volt. Hát csak mondom, hogy én egy órát hallgattam, vagyis tudtam hallani belőle, 7 óra után értem haza. Hozta a formát, lehet azt mondani ide a szuperre, hogy az kell, és hát emlékeket ébresztünk címmel. Ment ugye mindenki műsor eddig, én nem szoktam ilyet csinálni. Péntekenként nem szoktam nagyon emlékeket ébreszteni, lehet azt mondani, mert hát igazából én olyan zenéket hozok péntekre, ami mondhatni kicsit újabbak, nem emlékeket ébresztő zenék, de hát aki éppen ezt hallgatta már, 2023. február 20-ai megjelenés a Double Touch és a Storm mini EP-je, azon is a második oldal a B2-vel kezdünk, a Claire the Loon, mint zene számcím. És hát igen, ugye én nem szoktam ilyenkor olyan nagyon emlékeket ébresztő zenéket, hanem inkább az új megjelenésekből, idézőjelesen új megjelenésekből szoktam hozni nektek, főleg így, hogy nekiálltunk az All Day I Dream, mint kiadó lemezenének meghallgatására. Ba! És ez már itt a 92. All Day I Dream kiadási lemez, a Double Touch követte el. És mint mondottam, a Storm, az mini album neve, ezt meg fogjuk hallgatni, megnéztem mind a négy zene, jó róla, lehet azt mondani. A Double Touchról még annyit, hogy ők egy ausztrál csapat, többen is vannak benne, most fel nem olvasom ki. És ugye a másik lemezjátszom mindig úgy lesz, hogy ugye egy All Day I Dream, ahogy az szokott lenni, a második lemezjátszom pedig minden második zene egy bandage music, az meg majd mindjárt mondom, hogy mi. Addig is hallgassuk ezt a fincsi zenét így bevezetőnek. Ja persze, plusz 36 70 45 95 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, és látom, hogy írtok sokan, ennek tökre örülök, mert láttam ám, hogy Boriszkának is annyian írtok, mint az átok, nekem meg majd nem, de hogy nem. Aki nem ír, az mi? Ki lehet, hogy ilyen pösipulva, vagy nem. Na, szóval majd jövök még, jó kagylózást mindenkinek, meg azt szoktam mondani, hogy oh yeah!

És hát, hogy menjünk tovább, ahogy azt mondtam, a Bandage Music lemezei fognak pörögni a másik lemezjátszón, ami már éppen meg is történik. Itt a háttérben már elindítottam a Bandage Music 2020 májusi megjelenésű lemezét, ami igazából egy sampling, svédül akarod mondani, hülye gyerek, próbáld meg angolul. Szóval egy ilyen kis gyűjtemény, lehet azt mondani. Szóval a Bandage Record összegyűjtötte, Music Records összegyűjtötte a nagyon jó előadók, nagyon jó zenét. Egy kis csokorba, egy bakelitre, ha itt van Hódi, mi akkor vinélre. Négy különböző előadó van a lemezen, az A oldal egyes hallgatjuk, ami már éppen pörög, az Marcus Home és az Attic Riot Nota, amit igazából kizárólag Marcus Home készített. Micsoda infók? Olyan infókat adok, hogy még. Szóval 2020 május és a Bandage Games Part 6. Ez pörög éppen itt a Szuperen.

Lehet azt mondani, hogy a bondage music szöges ellentéte az All The Dreamnek, hát nem egészen lehet igazából mondani, de lehet mondani. Szóval én saját magammal vitatkozok ezen, hogy mennyire nem ugyanaz, de mégis ugye belekerül a tech house stílusba, vagy a besorolásba, ugye mind a két lemez kiadó, és hát mint ahogy a Double Touch egy igazi deep house, mondhatni ez már neo-trance-nek számít, amit a Double Touch hozott az előbb, míg a Bondage Recordsnak általában ilyen dub technós, inkább tech house-os zenéi pörögnek, mint például ez is, hisz hát aki tudja ki, Marcus Home, azt tudja, hogy ő nagyon fincsi tech house-okat, ilyen deep tech house-okat szokott hozni. Na ez az egyik, ez az Attic Riot. Ez is egy fincsi. Oh yeah!

a Vibert, és azt hiszem, itt van velünk Encsike, ő írt elő, nem még egyszer, legelőre azt akartam mondani, előszörre. Szóval azt mondja, hello, hello, újra itt vagyok. Szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózó Encsike jelen, mint mindig. Gyönyörű szép estét kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Puszcsika Encsike. Hello, Encsi. A jó kagylózás félét neked is. Na, hát jön a következő zene először.

Ami bizony a következő zene, és ami már bizony pörög is, az a Double Touch. És a B oldal első zenéje, a So Free című nóta. Egy Reggie Young közreműködéssel.

következő zenére, ami egy techno minimal DJ szerzeménye. André Könnert egyenesen Németországból. Hozza nekünk 2020 májusában a Highwire című nótát, Highwire. Jó magas kábeles.

Nézem közben tovább a Vibert, és itt van velünk az Isa család. A család főírt nekem, Isa István, azt írja, gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család jelen. Nagyon örülünk neked, szuper, hogy újra hallhatunk téged, és persze, hogy vártunk. Gyönyörű szép estét kívánunk mindenkinek, meg az oh yeah, csak fincsi muzsikák. Oh yeah, István, így van. Hello is a család. Hello István. Itt van velünk Frigyó is. Írta nekem, hogy hi Mr. DJ. Üdv mindenkinek. Ez az angolos ilyen brütning, azt mondja a svéd töréssel. Hello Mr. Frigyó. Jó kajtlózást kívánok neked is. Itt van velünk Győri Zoltán, mostanában ő egyre többet ír nekem, ennek örülök, az nagyon szép péntek estét kívánok, jó pörgős zenét kívánok mindenkinek, a DJ-nek meg jó munkát kívánok, hogy így péntek este, szóval újra kezdett a mondatot, a DJ-nek meg jó munkát kívánok így péntek este, és a Super DJ Rádiónak is jó munkát kívánok így péntek este, ez így a szóismétlésekből sok volt, de nem baj, elfogadjuk, köszönjük, és köszönöm, hogy itt vagy és megint kagylózol. Itt van velünk Kolozsimi. Ő nagyon sokat írt. Egy kicsit most beállítom a sebességet.

Na nézzük a következő jelentkezőt, még mindig a Double Touch, és jön, érkezik az A-oldal 1-es, azaz az album címadó dala, ami nem volt más, mint az a nagy bizonyos vihar, azaz A Storm.

vokálos éneklő zenében nem szívesen beszél bele az ember, de hát van az az alkalom. Mint például az, hogy felolvasó Kolozsi, mit írt nekem. Azért csodás, csodálatos szép estét, DJ Tomi, hello Imi. Azért a ma este kicsi, igen, csak kivétel, a ma este, igen, nem jól írtad, de nem baj, de megvárjál, majd én átírom. Azt mondja, hogy a ma este kicsi, igen, csak kivételes. Nekem, mivel itt van három gyerek, két unokaöcsém és egy unokahúgi. Itt alszanak. A grill még nincs kész, itt ülünk a kertbe és téged hallgatunk. Helyes. Nem tudom hány évesek, de azért koedukálni a gyerekeket időbe kell elkezdeni, főleg ha jó zenét akarnak tanulni, hallgatni. Ezt itt megtehetik a Super DJ Rádion, ha nem is nálam, de nálunk. Ez biztos. Amíg azt írja, hogy ha van jó kis pörgés, akkor ezt a három gyerek elintézi. Na látod, Imikém, nem is kellek én hozzá, hogy pörgős legyen a dolog, mármint az este. Pörögsz te magadtól, mint a ringispil, igaz? Na hát jó kagylózást, gyerekek, és jó kagylózást, Imi. Péntek van, úgyhogy akármeddig is fent lehet lenni Imi bácsinál. Itt van velünk kis Alexandra, azaz Szandi. Azért szia, Simon, Szandi vagyok Markazból. Jelenleg már megint főznek, bakker. Jelenleg lecsót főzünk Bográcsban. Közben bálintkázunk Attilával. Hú, ha ittál már rossz bálintkát, hogy ne? A hetero barátom hozta a Jakab szállási bulira. Ott majdnem hánytam azonnal magamtól, meg a bálintkától. És hogy milyen volt? Jó. Komolyan mondom, jó. Hát így utólag visszagondolva, én sem jövök vele, hogy ez iszonyat jó volt. De inkább az iszonyat jobban hat rá, vagy mondható rá, mint a jó. De kedves egészségetekre, itt van velünk az én kedvenc figurám, a Pálcika ember. Ő is tiszteletét tette. A Viberen írja, szia DJ Simon, pénteki hétlevezető és szuper edit. Hello Robi, jó kagylózást neked is, ha maradsz. Itt van velünk Bazsi, azt írja, szöszi. Ja nem, azt nem nekem írta, de, vagy igen. Azt írja, sziasztok, fülelős társak, szia Tomi. Dőjön a fal, csapasd. Hát azért figyelj, ha valami... Tehát a dőljön a fal, a nőjön a fal, a jókövömesnek ezt kell mondani, nem dőljön. Vagyis, hogy csapasd. Hogy csapjad a májtert. Oh yeah!

Records. A játék hatodik játékok lemezre. Megfordítottam, itt van a B oldal első, itt van a Pornbox. Érted, a pornós. Jaj, miket mondok. A pornós bugarak. Már bocsánat. Az ellen címe pedig csak annyi. You're there. Valami olyasmi, hogy ott leszel. Azt hiszem, vagy te ott. Bocsánat. De lehet, hogy nem.

megérkezett. Lovász Károly József is, Kárcsi barátom, azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép hétvégét és jó adást kívánok. Köszönöm, Káresz. Jó kagylózást neked is. Ugye, Fincsi, ez a zene? Mondjuk azt, hogy ez neked szól. Mert ilyen olyan, mint te, ilyen kis igazi tömzsi. Jó zene.

hallgatunk is rá a következő zenére. Jön egy utolsó Double Touch és a Storm album, ami 2023. február 20-án jelent meg. Arról jön az oldal második zenéje. Jön a Sir.

Hogy de durva. Annyira összekeveredtem, hogy a Viber olvasva. Figyelj, ez annyira kemény. Kolozsim és Bazsi írogat nekem a Viberem. Nem mindent olvasok fel. Mondhatni, hogy igazából lehet, hogy nekem szól meg. Nem mindegy. Szóval az van, hogy Kolozsim írja, hogy még kicsik, de ilyenkor kell elkezdeni. És közben átváltottam Bazsira, és ő írt, és én azt hittem, hogy az még mindig a Kolozsimé. Tiszta hülye vagyok. Szóval, hogy de ilyenkor kell elkezdeni, mármint, hogy hallgatni jó zenéket. Közben átváltottam Bazsira, ő meg azt írja, hogy mindjárt, most átváltok Bazsira. Csak annyit olvastam el, a végét olvastam el, amit írt, azt írja, hogy büszke vagyok rá, a kultúrzenét időbe kell elkezdeni a gyerekeknél. De közben ő azt írta, hogy a Kolozsi Imi, büszke vagyok rád, a kultúrzenét időbe kell elkezdeni a gyerekeknél. Úgyhogy Imikém, ez neked szól, és a mai este tökéletes alkalom. Ezt írja még Bazsi, úgyhogy nyomjátok, bátya! Cup-cup! Nem kavarok, csak így belekavarodtam, érted? Kavarom tovább a zenét, így van. Úgyhogy itt a Double Touch és a Serenity után jön egy útcsó a Bandage hatodik játékairól. Az előadó a Dusty Yardless, akik egyenesen Franciaországból érkeznek, vagyis érkezik, mert egy emberről beszélünk, a Dusty Yardról. A zene címe pedig az Orbital.

közben belehallgattam én ugye előre ebbe az Orbital című zenébe, és az annyira dub techno, hogy néha rotyog. Nagyon rotyog. Mint a hibás lenne a lemez, de nem, hanem ennyire el van torzítva. Olyan igazi dub technos.

megérkezett Kocis Nándor, azaz a jamaikai Nándi. Azt írja, hogy a Simon Jóadás jogfület, azt írja, hogy somfület. Milyen som? Fa. Őt mindenkinek a jamaikai. Hello Nándi. Jó kagylózást. Jó somossat. Na, itt van.

Na itt van az a rész, amikor ilyen berogyogtat maga a zene. Hallod ezt? Nincs probléma, nincs baj, nincs rajtször, nincs rajtszösz. Pörög a tű a lemezen, de rogyog. Oh yeah, így ahogy Nándi is mondja.

térjünk rá akkor a következő lemezre. És hogy akik tudják, miről beszélek, amikor azt mondom, hogy lehetnek irigyek, ugyanis ebből a lemezből nagyon kevés jelent meg világszerte. Jön az All The Air Dream 93. lemeze, a 2023 márciusi megjelenésű Winter Sampler 5-ös. Ami annyit akar, hogy összeszedték, amit majd télen fognak kiadni az All The Air Dreamnél már márciusban. Bocsánat, amit már kiadtak, de kiadtak és nem jelent meg igazából semmilyen formában. Se lemezen, se digitálisan. Aztán digitálisan később persze megjelentették, de a lényeg, hogy összeszedtek nagyon jó sok zenét. Azaz azt mondja, hogy 1, 2, 3 lemezes lett csak maga a válogatás Bakeliten, ha itt van HDMI-kör mindig vinilen. És hát itt van az első, az Audal 1-es, jön Limara, Dimitri Nakov és Natacha Atlas, az, amit ők összehoztak. A zene címe Van Nocturne. Hogy ezt így kell mondani, vagy sem, azt nem tudom. De Nocturne. Az is lehet, hogy Nocturne. De lehet, hogy nem. Viszont jó zene. Oh yeah.

0: hát még nincs 9 óra, mert akkor szoktam, hogy egy órával előtte felkonferálni a következő műsornak a gazdáját. Aki ebben az esetben a mai nap nem lesz más, mint tudjátok, a szokásos, a... Az éjszakai bagoly, azaz Kőszegi Gabi barátom érkezik majd 10 órától ide hozzátok, nektek, a Super DJ Rádióra. És azt írja nekem ez az átok, bekapcsolódó hallgatózik, érted? Azt írja nekem...
1: Dick Barbie a cigózene. A dótarbari énekhang.
0: Ó, oh, yeah, barátom, lehet. Szóljon neked akkor. Ez a csodálatos kis dal. Oh, yeah!

maradjunk ilyen jófajta, lehet az, hogy cigó zenénél, akkor menjünk tovább Romániába. Hogy helyesen ejtem ki, vagy sem, az majd is a István megmondja nekem. Jön, azt mondja, hogy Fecsette Danut és Robert Petraru, a két páros, akit úgy hívnak csak, hogy MPFO. Fecsette Danut és Robert Petraru, a DJ producer romániai duo, az MPFO és az Overdose, azaz a teljesen túladakolásos EP. Első zenéje, az album névadó dala, a túladakolás. Itt most túladagoljuk a Deep House-t jelenleg, oh yeah!

megkaptam Isa Istvántól az instrukciót. Robert Petraru. Hát azt még jó is mondtam, azt mondtam Petraru. Vagy Petraru. De legyen az Robert Petraru. Most jön a következő. Fecsette tanult, én ezt mondtam. Mindjárt ír nekem István, hogy hogy kell kiejteni. Figyelj, figyelj. Érkezik a megfejtés. De amíg érkezik a megfejtés, addig elárulom, hogy itt a következő zene, és a következő zene még mindig arról a bizonyos winter, vagyis téli gyűjteményről való. Jön Camelot. A minden tudó se tudott megmondani semmit róla. Camelot az Camelot. Az egy helyszín. És jön a Moon in the Desert.

Jaj, de mit menőznek már a románok, figyelj! Azt elárulom nektek, hogy fecete tanút. Én igazából úgy ejteni meg, hogy fecete tanút. Az igazából fekete Danielt vagy Danit jelent. Azt itt menőznek, lefordítják ma románra a saját nevüket. Jó, mondjuk nem magyarok, úgyhogy mindegy. Úgyhogy lesz Danonette, Danonino, vagy valami ilyesmi.

perc óra van. Akkor ismételtem szeretnénk üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig. Ahol is pörögnek majd még mindig a következő órában is az All Day I Dreams és a Bandage Music Records felvételei. Ami éppen pörög, az MS mint az All Day I Dream 93. lemeze. 2023. márciusában adták ki a meg nem szólaltatott, vagy éppen ki nem adott zenéket. Az előző év, tehát 2022 tél, vagy éppen 2023 január-februárjából elmaradott zenéket összeszedték egy csokorba, aztán rányomták egy lemezre, egy három lemezes kiadás. Az ötödik téli gyűjtemény, lehet azt mondani, éppen szól a Camelot és a Moon in the Desert. Aztán a következő se lesz piskolta. Maradjunk annyiba, hogy most már nem fogom elmondani még egyszer, hogy fecsette Dadut meg a Robert Petrau Raru. Romániából ők az MTFO. És az Overdose EP, ami 2020. június 5-én jelent meg. Arról most meghallgatjuk majd az A2-est. Jön a második zene a mini albumról. És csinálunk egy kis singularitást. Jön a Singularity itt a Superen. Oh yeah!

Kisszék hóember is. Megnézzük, hogy mit ír, milyen telefonszámról jön. Azt mondja, hogy plusz egy, már ezt le kell tiltani, azt hiszem. Azt ír nekem kisszék hóember, meg egy fél holt, hogy oda 8-as, vissza 8-as öröklét, alul húzott kis kuki, felül cín egy vonás, kettős pont, de ez karikák inkább, és hogy egy fordított E, meg egy felső C, alul egy ördögfejű P. Péter, érted? Ezt írta nekem. Hát én örülök neki, hogy itt van velünk. Remélem hallgat, akkor szóljon neki az NTFO és a Singularity. Ja, és üdvözlöm, és csak hogy mondanám, hogy most mész a tiltásba.

Itt velünk Robert, és azt írja, hogy azért az összes plusz egyest letiltsátok le automatikusan. Nem, figyelj, Robi, igazából nem tudom, melyik Robi vagy, és igazából azt sem tudom, hogy a plusz 15 kezdődésű országazós hirtelen nekem nem ugrik be, mert nem vagyok egy ilyen nagyon országhívó szám enciklopédia, de figyelj, amikor az van, hogy egy ilyen kis felhőcske villám, a C betű van, egy R betű, de minibe, két karika, egy mobil félholddal a végén, és plózát éve hozzáteszi, úgyhogy ilyen, amit éppen felolvastam az előbb, fogalmam sincs, hogy mit. Hát igazából vele nem szeretnék beszélgetni, ha már egyszer nem tud értelmesen, akkor amelyszer ilyen magyar csatorna vagyunk, ugye, superdjradio.hu, akkor tessék magyarul írni, ha meg nem tiszteled meg azzal, aki éppen adásban van, hogy magyarul vakersz neki, akkor hagyjuk az egészet, nem? Én se tisztelem meg, hogy bármilyet is visszaadok, vagy bármit is visszaadok belőle. Egyébként plusz 14-jel kezdődik az hívószáma az előző félholdacskának. Plusz 14, 04, 2, üzé, meg minden ilyesmi. Jó, de plusz 1. Akkor legyen plusz 1. Hova való egyébként a plusz 1? Csak hogy kérdezem. Amíg megtudjuk, addig elindítom a következő zenét. Már megint a 2023-as ADL Dream 93-as kiadású lemeze, bármint a 93. darab jön, a Fulton és a Nowhere to Go. Ezt küldeném én Encsikének, ugyanis ha le tudja fordítani, hogy mi az, hogy Nowhere to Go, az a nincs hova mennem, de lesz, biztos, hogy lesz. Akkor úgyis érti, hogy miért küldöm. Nagyon fincsi. Egy igazi fincsi. Fulton! Becsületes neve Amr Khaled, egyenesen Egyiptomból. És már tudni is lehet, hogy milyen fincsi kis zene fog jönni, érkezni. Plusz egy egyenlő USA. A másik lehet, hogy plusz 14 volt. Lehet. De hova tegyük, igaz?

Hát igen, csimbókosba. Na most az van, amikor lehet, hogy betyárkörtés. Az is lehet csimbókos. A csimbók, tudom mi, nem azok tud dobálózni. A lányokat nyáron, a suliba. Ez meg itt a következő NTFO zene. Megfordítottam, itt van a B1. Az... Hát most vagy románul, vagy latinul, vagy angolul, de ilyen magyarosan próbálom kimondani, hogy... Aculeus. Aculeus. Vagy valami ilyesmi a zene címe. Tudja a bánat egész pontosan, hogy mi ez, de 2020. június 5-e az NTFO Overdose EP. Bioldal 1-es.

nem igazán érkeznek a megfejtések a csimbókra. És hát én igazából azt tudom elképzelni, hogy egy bazsé befut a csingyásba, ahol sok csimbók van. Pilótak Excel a kezébe. Na, ha már bazsinál tartunk, akkor elárulom azt, hogy inkább nem árulom el. Szóval az van, hogy a következő zene szóljon bazsinak, mert mind a ketten szeretjük, hogyha valaki szakszizik. Nekünk. De ezt most így értsd, ahogy akarod. Szóval jön egy perui úri ember. Egyenesen Limából érkezik a csávó. Vandelor névre hallgat. És hát, ha már egyszer szaxiról van szó, akkor jöjjön egy olyan zene, aminek az a címe, hogy a Happy Man, a boldog férfi. Oh yeah! Úgy bizony, ha már szaxi van, akkor már lehet egy boldog férfi, igaz? Hogyne, szóljon ez Bozsinak, figyelj!

Húha, Kolozsiminé beindult az éjszaka. Azt hírekem, leráztam a gyerekeket. Remélem nem szó szerint. Leráztam. Most így látom a képet, a Kolozsimi így fogja és rázza a gyerekeket. Ó, bakker. Csóri gyerekek. És mondta nekik, hogy gyerekek, itt dolász haludni. És közben rázza őket. Tomi Balci, nekem zenél. Hoho-há.

0: life had no answers for me. No special meaning or plan. How could I be?
1: A szöveg a lényeg egyébként, és egy Paul Kalkbrennert nem tudnál-e abszorválni egy csóri embernek? Ezt kérdezi tőlem, Kolozsi, megnézzük, mit tehetek.

hogy mennyire tud változatos lenni ugyanaz a zene. Azt most meg fogjuk tudni. Az MTFO Overdose EP utolsó zenéje a Biodal 2-es, ami 2020. június 5-én jelent meg. Az előbb hallhattuk az Aculeus, mint originál verziót. Most jön az Aculeus egy Barut remixben. Még egyszer, Barut remix. Iszonyatosan teljesen más zene fog érkezni. Ugyanaz a zene, de teljesen más. Másként szól. Másként van hangszerelve. Figyelj!

Na hát nem voltam, sose voltam. Wurlitzerbe, jó, néha szoktam az lenni, de... És csak azért, mert Kolozsi még kérte tőlem. Leszettem pár Paul Kalkbrennert. Oh yeah! De csak azért, mert én is imádom. Én is imádlak. Most is vasárnap. Még csak péntek van, úgyhogy hagyjuk az egészet. Úgyhogy jöjjön egy Paul Kalkbrenner. És ha már Kolozsimi kért egy Kalkbrennert, akkor remélem, hogy az összes Kalkbrennert szereted. Mert én igen. Úgyhogy jön egy olyan zene, amíg 1900, ja nem, 2005-ben jelent meg a Tattoo Data című mini album. És azon volt... Lehet azt mondani, hogy a Berlin Calling, a 2008-as Berlin Calling film betét dala a Gebrün.

0: Még kocsival épp haladósban lehetne haladni, de helyette 70-et totyorgunk az M1-en. Kész vagyok teljesen. Akkor ez kitartás. Ott voltam nyáron, és úgy voltam vele, hogy hát most megint, bocsánat, ha már egyszer lehet itt. Én soha többet az M1-esen, nem? Oh yeah! Pedig Győri vagyok, úgyhogy tudom, miről beszélsz. Párszor volt oda-vissza. Itt van velünk Toldi Miklós is. Laci Delkem, szia, kedves DJ Simi. Kicsit késve, de kajdózom, menő. Üdv a szupereknek, oh yeah! Pacsi, Toldi Miki. Miklós. Nem tudtam írni, de nagyon menő a műsorot, mint mindig. Oh yeah, gratula. Nagyon szépen köszönöm, Miklós. Nagyon jó kajdózást kívánok neked is. Úgy, ahogykor ezt a kis kitartást kívánok.
1: Mickey Music!
0: Azt kérdezi, Ikolozsi, hogy gondolom láttad a filmet? Láttad a filmet? Figyelj, várjál, láttam. Nem egyszer.

Na, menjünk tovább egy Sasha Dive-val. Sasha Dive egyenesen Németország Frankfurtból érkezik a csávó. 2020. november 16. A Pandage Music 12056-os jelölésű lemeze. A Cornerstone EP. A Sarokkő EP. Figyeld!

azt írja Kepka lesz, hogy annyira sajnálom Volvo 3000-es 10 6 benzines pluszkerék, 305 lóerő. Hát nekem egy 280-as XC6-osom volt, elvitte a vállás. És azt írja, hogy 70-80-nal biztos jót tesz neki. Nem. Ha nem tudod tolni neki, akkor nem. Én is bőgök, hidd el, már bocsánat, barátom, azt akartam mondani.

sensazione. Finci, finci, no so niente noi. Szóval Tódi Miklós elévezett, és én csika azt írja nekem, hogy szia drága, itt vagyok, ám csak vezettem. Amúgy felénk a csingubók azt jelenti, hogy összegubancolódott, összecsomócsolódott, például csimbókus haj, vagy ilyesmi. Nálunk meg betyárkördés, vagy éppen csimbókus. A hátsó fertály. Szóval, igen. És hát Volvo, igen. Az öt henger, az öt henger. Jön Kolozsi, mi az Opel Astra neve? Azt mondja, Opel Astra Turbo 1.4, 140 lóerő. Hát bőven el vagyok vele. Hát Porsi Bózi lehet vele, Imikém. Oh yeah. Na figyeljetek, ha már egyszer, visszatekertem. Ha már egyszer Kolozsi mi azt mondta nekem, hogy Paul Kalkbrenner felébresztette az alvó oroszlánt bennem, és hát hallgattuk a Gebrünt Gebrünt 2005-ből, ami igazából a 2008-as Berlin Calling, lehet azt mondani, betét dala volt. Aztán aludt egy kicsit a dolog, persze nem annyira, mert az egy érted, tudod, mit mondtál? Cole Kalkbrenner, szóval Paul Kalkbrenner ontotta magából a jobb-lájobb zenéket ez idő alatt is, de viszont 2014-ben, na akkor jelent meg Paul Kalkbrenner és a Das Gezabel című nóta. Ez jön most egy eredeti verzióban, nem a remix, nem, bizony nem a Pumpot remix, hanem az eredeti, az originális, figyelj. Az ilyen izé.

Na figyelj, szuper! Jön megint egy Sasha Dive és a Cornerstone EP címadó dal. Jön a sarok!

Hát gyerekek, az van, hogy 9 óra 54 perc, és nem sokára érkezik hozzátok. Tudjátok, a... az éjszakai bagoly, a Bagoly Express indul Kőszegi Gabi barátommal. Úgyhogy már csak egy zene maradt hátra. És hát annyira megbolondított az én barátom, Kolosimi, hogy Paul Kalkbrennert kell játszanom. A záró zene egy Paul Kalkbrenner lesz. Danced in the waves before sun. We made our place and shared our home. House was our heart. Ami nem lesz más, mint a 2009-es hangrobbanás, lehet azt mondani, 2009 februárjában megjelent Paul és Fritz Kalkbrenner közösen. Az ég és a homok, azaz a sky and sand.

hölgyeim és uraim! Én ezzel a csodálatos dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. De senki sehova. Érkezik hozzátok az éjszakai bagoly. Jön a Bagoly Express. A jegyeket remélem mindenki megváltotta előre. Ha nem, akkor a vonaton lehet dupla áron venni. Szóval köszi még egyszer mindenkinek, holnap lehet jövök, lehet, hogy vasárnap jövök, lehet, hogy valamikor jövök, de jövök, ha más nem, akkor jövő héten pénteken. Addig is hallgassuk a Sky and Sand, Paul és Fritz Kalkbrenner közösét. Aztán jön a bagoly. Na csácsumicsá, sziasztok! Ho-ho-ho!

Hát akkor gyönyörű, szép, pálinkás jó estét kívánok mindenkinek! Kész csak a hölgyeknek, puszi a lányoknak és egy hatalmas pacsantás az uraknak! Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! Üdvözlök minden kedves hallgatót így szeptember 4-én pénteken! És igen, hétvége! Szuper DJ! Éjjeli baglyok! Le meg a jó zenék a zenei terítéken! Dizsi Simon barátomnak köszönjük a nagyszerű 2 órát! Szokás szerint oda pörkőt. Főleg amikor volt az a jó kis cigó Zenó. Azt hittem, hogy a Nótár Méri muzsikál. Aztán rájöttem, hogy nem. Jó voltál, Tomikám. Köszi szépen még egyszer. Van egy Viber számunk 3570459995. Ja, és nem MLD-es, úgyhogy ne tessék itt szégyenlősnek lenni. Tessék megragadni telefonokat, uraim, hölgyeim, csak hogy mind a társkeresőn, tessék írni,

most a ma estéről annyit. Egy kis nosztalgia. Előkerültek a légi CD lejátszók. És a mai műsor CD-ről fog szólni. Semmi modern technika. Semmi technológia. Ez még az az időszak, amikor nem volt szinkron gomb. Csak is a füllel, meg egy darab fülessel. Hát valami ilyesmi lesz egyébként most. Rögtön kezdek is egy Jomandával. És egy You Are Free-vel. You're free! Látjátok, még éneklek is. Drága baglyok, nem elfelejteni, hétvégén indul az X-Faktor, meg az ehhez hasonlók. Én már úgy jövök vele, hogy kezdem bemelegíteni a hangszálakat. Aztán nagyon remélem, hogy itt a Super DJ-sektől már kapok egy széket. Addig is viszont hozom nektek a szuper zenéket. Igazi emlékidézés. 2 órán keresztül. Lesz itt minden, ahogy szoktam mondani, mint a bucsúba. 1 pálcás, 2 meg 3. Gyors lövők előnybe. És hamarosan nyitom a bagolynaplót. Nézzük meg, kik vannak a Viberen.

Micsoda klasszikus, kérem szépen! És remélem, hogy a szakavatott fülek most már tudják, hogy miről van szó. Ez olyan, mint amikor Zambó Jimmy-nek a hangja felcsendül. Viszont ez nem az, hanem ez Carlos. És a Dessel Marilla.

És akkor, ahogy említettem, itt az idő, hogy ígyék a bagolynapló. Ki az első? Aki nem más, mint a mi drága Gedeon nénink Oroszlány Cityből. Macskási Szilvi is itt van velünk. Szia, Szilvikém!

is nézzük meg, ki volt a második. Erdély Erdő Szent György. Hiszen itt van velünk a drága Isa család. Isa Istink is írt nekem. Mégpedig azt, hogy szép estét kívánunk neked, kedves Kőszei Gabi. Ez Isa család már vár téged. És szuper Baboy Express oda neki. Istikém, örülök, hogy itt vagytok.

az éjjeli bagja között itt van velünk a drága Encsikénk. Aki annyit ír, szia kedves közé, Gabcsika, sziasztok éjszakai bagja, Kencsike, jelenléti, Pipa. Bár sokáig nem tudok maradni, talán egy órát, amíg pakolok. Majd a 2.30-kor csörög a vekker, aztán indulás a reptérre, aztán Simon országa, Svédország. Drága Encsi, akkor miért Simon falvára? Esetleg találkoznám Mr. O jelvel. Veregest hátba!

Köszönteném az én Csörgős Zsolt Zsoca barátomat. Szevasz Zsoca. És itt van az én német betyár barátom is, Edekás Zsolti. Tisztelet, jó estét, Kőszegi kapitány, tapos csapat, baszas neki. Pacsesz mindenkinek az Edekás.

folytatása pedig egy igazi klasszikus ismét. Silver és a Turn the Tide. CJ Stone kezei alól remixelve. Kedves edekás barátom, nagyon örülök, hogy itt vagy eme időbe. Csipke Józsika felébredt. Egy csöcsös, bögyös 40-es legyen veled, drága Zsoltikám. És hatalmas pacsesz természetesen.

Üdvözlöm kedves karászunkat is, akitől kaptam egy képet, hinnár a Viberünkre. 160-as kilométer óra. Karesz azt írja, vége a totyorgásnak. Szép estét továbbra is mindenkinek. Kedves karászom, remélem ezekre a zenékre a mutató felmegy 200-ig is. Örülök, hogy itt vagy, és tapos neki. Köszönteném drága Erikánkat is. Szia Gabi, szép estét, jó adást! Most időbe érkeztem, szióka Erika! Kedves Erika, elkaptad a ritmust, időbe itt vagy! És remélem neked is bejönnek ezek a light dallamok majd! Köszönteném Kolozsi minket is! A könnyit ír, szép estét, szia Gabi, örülök, hogy jöttél! Szuper jó adást, és üdvözlöm a hallgatókat is!

Aztán üdvözölném Hoffman Atinkat is. Uhu Gabi, jó, hogy jöttél. Kamiont letettem, kis autóval megyek hazafelé, fülelés van. És sem csak azért nem üdülök az X-faktorban, mert nem tudok énekelni. De a magasságom megvan hozzá, de az ugye meg nem elég. Szia Atikám, köszi, hogy itt vagy. Az X-faktor legyen veled is.

És engedjétek meg, hogy üdvözöljem az én barátom, a Toldi Mikit. Üdv, kedves DJ barátom, remek estét kívánok, jó partit! Csapassuk, guruljon! Üdv a szupereknek és a vonaton lévőknek, yeah! Üdv, Toldi Miki! Szia, kedves barim, örülök, hogy itt vagy! És remélem, hogy ezekkel a trackekkel tényleg sikerül majd elgurítani azt a bizonyos gyógyszert,

És itt 10 óra 32 perckor, a következő versenyző pedig nem más, mint Noémi 2002. januárjából, aki elhozta nekünk az In My Dreams-et, magyar lefordításba ugye az Álmaimban.

üdvözölnék egy újabb éjszakai bagyot, Nagy Zolinkat, egyenesen Oroszlány Cityből, aki csak annyit ír nekem, nyami-nyami muzsikák. Szia Zolikám, örülök, hogy bejönnek ezek a dallamok neked is. Próbáltam úgy válogatni a ma este folyamán, hogy ez tényleg egy igazi időutazás legyen.

Itt van egy újabb éjszakai bagolya csapatban, itt van Druszáb is, Baranyi Gabi, akivel küldte is nekem a képet a Viberünkön, 3670459995-re, még pedig a Bagoly Express-et, háromdimenziós verzióban. Köszi Druszám! Baranyi Gabi pedig annyit ír szép estét minden szuper gangsternek! Druszám maximális tisztelet! És természetesen a pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt, mákos tészta a zsebbe, törvénnyel védve.

Aztán itt van Csörgő Zsolcsoca is. Küldött nekem egy tetkót, mégpedig egy bagolyjal. Biztos volt turborága a hétvégén. Zsolca azt írja, tetkó a hétvégén szülinap volt, aztán csináltattam. És ráadásul egy bagyos tetkót. Na, Zsolca, majd én is lövök egyet.

aztán örömmel látom, hogy befutnak itt az éjjeli baglyok. Megkezdődött az igazi péntekesti húgás, hiszen itt van Ricsi barátom is. Egyenesen a Viking földről. Szuper estét kívánok mindenkinek, Pacsi, neked barátom, Vikingország fülel. Aztán ezek fasz a számok, hangerő maxon. Szóval akkor a Daftnak a hangszórói maximálisan bömbölnek. Üdvözöllek, Ricsi barátom! Aztán üdvözölném Lipták Norbi barátomat is. Szeva Gabi, üdv a Putnoki csapat! Szia Norbikám! Remélem, hogy a legkisebb is fülel. Örülök, hogy itt vagytok.

Baranyi Gabi meg, hogy is mondtuk, 90 pluszos odabaszos zenék. Így van, Gabikám. Csak is a legjava. Az a szitu, amikor a hangerőt a maximumra kell baszatni.

is meg kell mondjam nektek. Örülök, amikor a baglyok szemfülesek, és figyelnek arra, amit mondok. Ricsi barátom egyből le is reagált, hiszen azt írta, hogy a vas, amit vezet, az nem Duff Bassod, ez Kanye, King of the Road. Ricsiként teszteltelek. A Duff az csak piskótáknak való. Az én viking barátom pedig a King of the Road. Az utak királya.

aztán DJ Network után ismét egy újabb klasszikus. Elég rég játszottam már. Ernesto és Bastian közöse. A Dark Side. Olyan kis misztikus trance ballada.

sziasztok, üdvözlöm drága fütyunkat is a tengeren túlról. Tudjátok, onnan a Pocsolyán túlról. Hello sir, good evening.

lesznek, kedves Viki barátom. Megjött a válasz a mi pultosunktól. Azt írja, helyes már jövök is. Naná, hogy itt vagyok. Én nem igazán tudok ám ilyenkor aludni, főleg ilyen zelék mellett. Nos, Miklós, rendelésed már vár az online pulton. És Encsi azt írja, hogy Egi.

Aztán itt van egy újabb üzenet az én edekáns Betyár barátomtól, aki annyit ír, valakinek csak a piskóta jutott, de jól dübörög azért a nightlife. De kedves Zsoltikám, szeretjük mi a piskótát is, főleg jó kis nuslóki Szilvával.

természetesen nem csalódtam az én Toldi Miki barátomba se, hiszen azt írja, hadom a szomszédoknak is, szinte már várták. Szerintem már utálnak, de se baj, ilyen a vagoly élet. Főleg pinteken. Kedves Pikikém, te vagy a Nightlife-nak a budapesti helytajtója, és igen büszke vagyok erre, hiszen terjeszted az igét, a Super DJ igéjét, na meg az éjjeli baglyokét.

kedves Toldi Miki barátom, tiszteletem Jerry, ezt a zenét neked ajánlom. 2001-ből egy igazi trance klasszik, Entrance és a Forever, csak úgy, mint a barátság. És kedves Gedeon nénihez szóljon neked is, hisz ne feledd, Friends Forever.

kedves bagyok, nem tudom, mit szóltok hozzá. Ezekre a nagy zenékre szerintem itt az idő, hogy menjen egy sziszentés. Aki teheti, az kapjon el valamit. Lehetőleg ne az asszonyt, kedves uraim. Sziszentésre fel, hiszen jön a hétvége. És ne felejtjétek, lazulás van.

örömmel látom, hogy Dusan Baranyi Gabi írja nekem. Október 5-től Majorkán fog bejelentkezni, és onnan fogja hallgatni a szupert. Kedves Dusan, szuper jó pihenést kívánok majd nektek. És annyit mondok majd, hogy a térerő legyen veletek, na meg a mobil internet, hogy tudjátok hallgatni a szupert.

Ezt a Netrance után elhoztam hozzátok The Vintage Beat-et és a Sometimes-ot. Ez is egy olyan track, amit már marha régen pörgettem. Tipikus vívás korszak. Daisy D. Club Rotation. Jó kis Future Trends. És akkor jöjjön az a bizonyos bűvös hang. Szakértők figyelem. Figyelj, fülelj.

Tisztelt Nagy Zoli barátom írt nekem. Mégpedig az, hogy ez egész másfajta csajhang volt, olyan öblös. Hiába a szakértői fülek. Kedves Zolikám, az a helyzet, hogy ez a nagy kutya a Heinekenből. Tudod, van a kiskutya a 440-es, meg van az 568-as professzionális alkalmakra. És ahogy igen, ennek olyan öblösebb a hangja is.

aztán Gedeon néni sírja, figyelj, fülelek, sziszentsünk. Én ezért ajánlom, hogy mindenki is kapja el otthon az asszonyt. Kedves szívikám, férfi társaimnak akkor átadom az üzit. Tessék elkapni az asszonyt egy keringőre vagy bármi másra.

nem tudom, hallottatok-e olyanról, hogy Techno Macska. Tom Wilson, hát ez gyönyörűen szerintem előadta a Techno 2-tel. Figyelj, fülej, igen, tetszetős. Toldiviki barátom, nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat. Mindig mondtam, hogy sikerül neked elpirítanod, ami elég nehéz, de neked sikerül. És tényleg örömmel olvasom azt, hogy a szakavatott fülek mindent hallanak. Megy a kagylózás. Encsi is írja, mindent is hallotta meg, igavicsiga. Hát köszi. Vendéglátos füllel könnyű. Edekás barátom is írja, hát ez nem a Deutsche Schörital volt, amit tőlem kaptál. Kedves Zsoltikám, azt úgy őrzöm, mint a kincset. El van zárva.

és engedjétek meg, hogy elköszönjek Mr. O-jától is. Kedves Tomikám, köszi, hogy itt voltál. Aztán remélem, hogy majd, ha Hencsi megy oda Svédföldre, sikerül a tali. Úgy van, akkor lőjetek majd egy selfit.

Aztán svéd barátom is írja, Ricsi, már csak asszisztens is hiányzott. Én is követelek, csak Fanta dobozzal. A hang ugyanolyan, csak az íz különbözik.

És kérem szépen, eljött az a pillanat, amikor támadnak a szúnyogok. Hiszen Kelly Takito hellozta hozzánk a Moszkitót.

És közben pedig üdvözölnék egy veterán bagyot, aki egyszer-egyszer ide téved a Superhez. Itt van velünk Saranszky Janink. Hello Gabikám, hészakáson fülelek, hogy jobban szaladjon a munka. De olyan hangot hallottam, ami teljesen kizökkentett, mert már róban nem tudok szisztenteni. Hatalmas pacsi és csodás zenei utazás mindenkinek. Kedves Janikám, üdvözöllek. És remélem, hogy majd azt a szisztentést te is be tudod pótolni. Munka közben, munka után.

magazin, drága Tóth Miki Barim is azt írja, remek repertoár, Barim, csak ámulok. Újjad! Kedves Mikikém, tudod jól, péntekenként mi emlékeket idézünk. És a legbüszkébb pedig arra vagyok, hogy a pöstiek is kapják az ívet, hiszen te vagy barátom a budapesti helytartó, aki terjeszti az igét.

0: ez pedig már az éjszakai bagetok a zenéje. Nine Watchers és az Insomnia. Közben Nagy Zoli barátomnak sajnos lövik a pizsit. Holnap reggel korai meló. Kedves Zolikám, have a good night, have a kitket.
1: Even the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write, I struggle and fight.
0: És Aranszki Janink is írt nekem. Hát Gabikám, itt melóba csak kólát tudok szisztenteni. De tudod, az olyan, mint a széptőt kirakott üvegen keresztül puszilgatni. Jó, hogy ezek a jó kis zenék egyenesen a fülembe mennek. Kedves Janikám, teljesen egyetértek.

Toldi Miki barátom kérdezi Skóciában, milyen Verdával rohangálsz, milyen a zene tudsz benne. Kedves Mikikém, skótok igen nagyon szeretnek. Fekete MG-vel tolom itt a városba, őrült módján. Skótok rettegnek, amikor látnak. Néha rájuk rántom a kormányt. Zenecuc pedig szigorúan Rockford Fosgate. Ahogy az autó hozzám került, azonnal mentek ki a gyári hangszórók. És egy pár nap alatt természetesen teljesen átett alakítva. És csak annyit mondok, hogy szépen dübörög.

figyeljetek, szuperek, hogy milyen egy igazi szuper. Encsi írt nekem, amíg megvolt a kocsmi az üzletbe, ott is kint volt a matrica, csapkis a szuper DJ.

és 11 óra 21 perckor a folytatásban a német DJ duo. Most már lassan igazi nyuggerek. Frank and Jones és a Desire.

Közben a szemem a Viberen. És meg kell mondjam nektek az őszintét, hogy mindig tanulok valami újat. Ricsi barátom annyit ír. Ezek az okos Scania tervezők kitalálták az alkoholtesztet a kamionba, úgyhogy még munka után se tudok sziszenteni, mert ha kell indítani a Scaniát, akkor nem indul, úgyhogy maradok a Fantával. Hát kedves Ricsikém, ez fantasztikus. Miket tudnak ezek mi? Besza behu. Közben Baranya Gebi Duszám is írta nekem, bebasztam. Írta, hogy az asszony nincs otthon. Na, mint látom, azért a főzőcske beindult, hiszen kaptam egy képet a Viberen, az esti menüről. Jó néz ki. Na, mint látom, azért így az Itóka is befigyel. Miller Lime. Kedves Duszám. Akinek bejött az élet. Egészségedre!

Tóldi Miki barátom pedig annyit írt, valami elképesztő a mai is. Barátom, igyekeztem, mint a kiskutya az ugatással. Remélem, az jókat válogattam össze.

ami most szól, ez pedig egy olyan track volt, ami szerintem felrobbantotta a trendsnek a világát. Miss Jane, It's a Fine Day. Jó kis ATV remixben. Emlékszem még annak, amikor a HMC-k nyomatták az autókba. Tudjátok, a helyi menő csávók. Szakadt bömösökbe.

Noldemiki barátom pedig csak annyit ír, fenomenális az este. Hát Mikikém, nagyon örülök, hogy tetszik neked is. Baranyikai, mert csak annyit ír, a padló alól 1000 méterrel csak feljebb van a szerencse. Így van, kedves Duszám. És egyébként mindenki valahol elkezdte. És hál' Istennek vannak olyanok is, akik tovább tudtak fejlődni. Hiszen Duszám mesélt nekem még az annó kezdeti életről,

Aztán örömmel látom, hogy drága Toldi Miki barátom is értékeli a következő előadót, aki nem más, mint Watergate. És elhozta nekünk a Heart of Asia-t. Ó, Mikiként, de szerettem ezt a tracket.

hogy mindig azok a karatéos filmek jutnak az eszembe. Tudjátok, a Jackie Chan, meg az ehhez hasonlók, amikor a kis kínaiak ott karatéznak fönn a hegyekbe, aztán szól ez a nagyszerű muzsika.

Vissza itt van egy újabb bókazint Duszántól, Baranyi Gabitól. Azt írja, mindig örömmel hallgatlak. Elrepítesz oda, ahol még ember nem járt. Micsoda szavak, Duszám, köszönöm. Aztán Duszám mindenkit arra biztat, hogyha van valami kis gyümölcs lé, akkor emelje fel a poharat aztán a torokra. Jó, nem pont így írta, de én egy kicsit átkötöttem.

0: aztán itt van Dusán üzenete. Azt írja, olyan jó kedvem van, hogy berosálok, de nem a sakban. NFK featuring East End, Rockers és a Don't You Wanna Me.
1: Okay, y'all, here comes the British.

Tóldi Miki barátöberi, a következőt írja: öröm a lelkemnek, erő, amit kapok tőled. Kedves Mikikém, hidd el, nekem ez kölcsönös, amikor ezeket a szuper üzeneteket olvasom. Ez is nekem is ilyen erőként hat. Hatalmas pacsi Tennessee-be is. Itt van velünk Mirko. Hello, józanék pörögnek itt Tennessee-ből. Hello, sir. Have a good night. És hogy Miki barátom írja, elgurult. Hát Mikikém, valami olyasmi.

az előtt ötrekre pedig Saranszki Jani barátom annyit ír. Felix, you want me. Azt írja Jani, az élet legnagyobb zenéje. Isten ilyen tolod meg, Gabikám. Hát, kedves Janikám, köszönöm szépen. Én is imádtam ezt a tracket. Csak úgy, mint a mostanit. Olive és a You Are Not Alone.

az nem bírkó ide nekem, annyira ne siessünk előre. Még csak 4.45 van. Jó, Skóciában itt még csak 11-10 perccel el.

Micsoda erő ebben a vokába. Ó, Istenem! Szakad az ég, ahogy Tóth Gabi szokta mondani. Richard McFarlane és a Lover CJ Stone remixelte.

Kedves Toldi Miki barátom, mekkora vokál ügye? Imádni való. Egyenesen hidegrázos a csaj hangja. Azt az erőteljes vokált. Benne van minden.

kedves drága baglyok, itt az idő a búcsúzásra. CG Stone és a Shining Star, ebben a trackkel búcsúzom tőletek. Mindenkinek köszönöm az elmúlt két óra megtisztelő füleit, a rengeteg üzenetet, amit küldtetek nekem a Viberen. Tódi Miki barátom, neked különlegesen igazán megtisztelsz. Szuper jó hétvégét kívánok minden kedves éjjeli vagolynak. És remélem, hogy tartalmasan fog telleni. Velem valamikor majd jövő héten lehet találkozni. Addig is tessék figyelni a Facebook oldalunkat. Hiszen tudjátok, annyira ismertek. Elkap a hív, akkor bármikor beugrok. Addig is kitartást kívánok mindenkinek még egyszer. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Jack, one of the true pioneers of house music, died while housing it at one of his popular nightclubs.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Ez még mindig a Super DJ Rádió. Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact...